az Isten teleneké. Kőművesek sátáni munkája. Ki a Szentföldön élsz?